0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli ülés tart a parlament, kevés véradó van nyáron, megvannak az aratás első adatai, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása

0: elszállása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
1: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
0: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A pangóvíz kedvez a szúnyogok szaporodásának. Hőkupola alakíthatja időjárásunkat. Már lehet licitálni Szoboszlai Dominik aláírt mezére. Jó reggelt kívánok, Pap Klaudia vagyok. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Még vannak szabad férőhelyek a székesfehérvári bölcsödékben és óvodákban. A tavaszi beiratkozást követően a bölcsödékben 252 kisgyermeket vettek fel, így össze már 389-ről gondoskodnak az önkormányzati intézményekben, tájékoztat a város oldala. Az óvodákban várhatóan 672 új óvodás érkezik, szeptembertől pedig 2633-an járnak majd ezekbe az intézményekbe. Az óvodák átlagos kihasználtsága 86%-os. A bölcsödékben jelenleg még mintegy 30, az óvodákban pedig körülbelül 150 szabad férőhely várja a családokat. Nőtt a helyi buszközlekedés utasforgalma Székesfehérváron. A város közgyűlése

0: Fogadta a közösségi közlekedés tavalyi jelentését. A beszámoló szerint az elmúlt 7 évben 7%-kal többen utaztak a városi buszokon, mint egy évvel korábban. A diák és felnőtt bérletek értékesítése szintén bővült, a jegy- és bérleteladásokból pedig 30 millió forinttal nagyobb bevétel származott, mint 2024-ben. Az önkormányzat a lakossági és munkáltatói visszajelzések alapján továbbfejleszti a hálózatot, valamint a menetrendet. Ősszel új midibuszok érkezhetnek, amelyek Marosegy és Öreghegy kiszolgálását segíthetik, közölte a város oldala. Emellett korszerűsítik az utastájékoztatást, és várhatóan még idén bevezetik a bankkártyás fizetés lehetőségét a buszokon. Folyamatosan gondoskodnak a közterületi növények vízpótlásáról Székesfehérváron. A tartós szárazság miatt a városgondnokság kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek öntözésére. A frissen ültetett fákhoz hetente kétszer jutnak el a parkfenntartók, ilyenkor 50-70 literrel töltik fel az öntöző zsákokat, vagy a fák körül kialakított tányérokat, adta hírül a város oldala. Az egynyári virágágyásokat és a kiemelt parkokat csepegtetőrendszer látja el, a dézsás növényeket pedig kézzel locsolja. Az öntöző autók tartályait több helyen furt kutakból töltik fel, így nem ivóvizet használnak. A városgondnokság arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, a lakókörnyezetében is segítsen a növények locsolásában. Jótékonysági árverésen lehet licitálni Szoboszlai Dominik dedikált mezére. Az aláírt darabra július 17-ig lehet ajánlatot tenni a Telekom oldalán. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya a Telekomosok Fesztiválja székesfehérvári nyitó rendezvényén írta alá a mezt. A licit teljes bevételét a Fejér megyei esélygyermekvédelmi és gyermeksegítő alapítvány kapja, írja a város oldala. A támogatásnak köszönhetően a Fejér vármegyei gyermekotthonok lakói sporteszközökhöz juthatnak, emellett aktív, mozgásos programokon is részt vehetnek, amelyekkel élményekkel gazdagíthatják a nyári szünetüket. Éjszakai vasúti karbantartás várható Székesfehérváron. Júliusban több alkalommal is dolgoznak a Székesfehérvár-Komárom vasútvonalon. A szakemberek a városban július 13-a és 15-e között végeznek pályakarbantartást. Július 13-án pedig a jégcsarnoknál található Raktár utcai vasúti átjárót lezárják. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a karbantartás zajjal járhat, ezért a környéken élők türelmét és megértését kérik. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
1: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek, ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
0: A héten több helyszínen is balesetveszélyes fákat távolítanak el Székesfehérváron. A következő napokban kiszáradt, korhadt és már nem menthető növényeket vágnak ki a város különböző pontjainak közterületek biztonsága érdekében, írja a Városgondnokság közösségi oldalán. A munkálatok a Tóvárosi, a Köfém lakó negyedet, a Kelemen Béla, a Rácz, a Kadocsa utcát, a Huba, a Berényi, a Budai, valamint a Fiskális utat, a Királysort és a Liget sort is érintik. A munkavégzés idején fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A kivágott fák helyére minden esetben újakat ültetnek, lehetőség szerint ugyanazon a területen. Tovább bővülnek a szabadtéri sakkozás lehetőségei Székesfehérváron. Tavaly a Rózsaligetben és a Halász Parkban kihelyezett sakkasztalok sikere után idén újabb, 3 helyszínen alakítottak ki játék lehetőséget. A Gárdonyi Géza művelődési háznál, a Rádió lakótelepi játszótérnél, valamint a Palotavárosi Központi Parkban számolt be róla a Városgondnokság közösségi oldala. Hamarosan a Petőfi Park is csatlakozik a helyszínekhez. Az asztalokat könnyen megközelíthető, árnyékos közösség terekre telepítették, a lakossági igényeket is figyelembe véve. Az EFOT idején több vonat is megáll kápolnás nyéken. Sokoron tartják az idei jubileumi egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozóját, közölte a város oldala. Az esemény idején vasárnapig több délutáni és éjszakai vonat is megáll kápolnás nyéken, így Budapest és Székesfehérvár felé is könnyebb lesz a hazautazás. A fesztiválon koncertek, gasztronómiai, kulturális és sportprogramok várják a látogatókat. Az utazás megtervezéséhez pedig a MÁV applikáció használatát ajánlják. Új közösségi térrel gazdagodott Velence. Megnyílt a velencefürdői Cserje utcai kikötő mellett kialakított halászpark, amely pihenő és találkozóhelyként várja a helyieket, valamint a tóhoz érkező kirándulókat és kerékpárosokat. A fejlesztés a velencei tó halász hagyományait idézi meg, miközben korszerű kikapcsolódási lehetőségeket kínál, írja a Velencei Híradó. A területen árnyas fák, virágágyások, csónakformájú padok, valamint egy halászháló szárító pergola is helyet kapott. Tervezett áramszünetre kell készülni csütörtökön Gártonyban. Hálózatkarbantartás miatt a település több utcájában szünetel majd az áramszolgáltatás, tájékoztat Gárdonyváros közösségi oldala. Az érintett területek között szerepel egyebek mellett a Bercsényi, a Kossuth, a Mészáros, a Lázár, a Tököli, valamint több más gárdonyi közterület is. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a munkálatok idejére készüljenek fel a kiesésre. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hűvös reggelek után fokozatos felmelegedés kezdődik, egyre több napsütésre számíthatunk. A hétvégén már térségünkben is 30 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, mondhatnám azt, hogy péntek ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, mert hogy július 9-e van, csütörtök, és kezdünk természetesen a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Ez a Like I Love You.
2: Best FM, a legjobb zenék.
4: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az UMC és a How Bizarre. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozom a mai napról az érdekességeket, meg természetesen a témákat is elárulom, hogy mivel foglalkozunk a mai nap reggelén. Addig is jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem még Sasha Dala. Itt lesz velem még például Sasha Dala, az I Feel Lonely, a folytatás pedig a Black Eyed Peas-é. Ez a Don't Punk With Your Heart.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Sasha és az I Feel Lonely. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 9-e van, csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig Tom Hanks, kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon Johnny Tarzan Weissmüller először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére, hamarosan elárulom, hogy mik lesznek ezek. Most viszont egy rövid szünetet tartunk, utána pedig szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Kellis és a Trick Me érkezik majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nőtt az utasszám a székesfehérvári közösségi közlekedésben. Éjszakai vasúti karbantartás lesz a városban. Hőkupola alakíthatja az időjárást. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nőtt a helyi buszközlekedés utasforgalma Székesfehérváron. A város közgyűlése elfogadta a közösségi közlekedés tavalyi jelentését. A beszámoló szerint az elmúlt 7 évben 7%-kal többen utaztak a városi buszokon, mint egy évvel korábban. A diák és felnőtt bérletek értékesítése szintén bővült, a jegy és bérleteladásokból pedig 30 millió forinttal nagyobb bevétel származott, mint 2024-ben. Az önkormányzat a lakossági és munkáltatói visszajelzések alapján tovább fejleszti a hálózatot, valamint a menetrendet. Ősszel új midibuszok érkezhetnek, amelyek Marosegy és Öreghegy kiszolgálását segíthetik, közölte a város oldala. Emellett korszerűsítik az utastájékoztatást, és várhatóan még idén bevezetik a bankkártyás fizetés lehetőségét a buszokon. Éjszakai vasúti karbantartás várható Székesfehérváron. Júliusban több alkalommal is dolgoznak a Székesfehérvár-Komárom vasútvonalon. A szakemberek a városban július 13-a és 15-e között végeznek pályakarbantartást. Július 13-án pedig a jégcsarnoknál található Raktár utcai vasúti átjárót lezárják. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a karbantartás zajjal járhat, ezért a környéken élők türelmét és megértését kérik. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek, ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hűvös reggelek után fokozatos felmelegedés kezdődik, egyre több napsütésre számíthatunk. A hétvégén már térségünkben is 30 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Super Stereo és a Bent a neved az elmúlt 2,5 percben velük ébredhettünk. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hogy mi a következő lépés, hogy a humanoid robotokat hogy tudják majd használni az ilyen felfedezéseknél, expedícióknál, ez is ki fog derülni majd akkor a következő órába. 8 óra után a farmer nadrágok történetéről érkezik egy apró történet, és kiderül, hogy a kicsi zsebnek mi is a szerepe, ami itt az oldalán van. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatba látogatunk el, ugyanis a Ferencváros kerete megvan, és a mai napon játsza az első Európai Liga selejtezőt. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Most a 90-es évekbe repülünk el, a White Town-nal, szól a Your Woman, itt a Best Time.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán 7 óra után pedig a nap első témáját hozom el, a reggel első témáját. Egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hát ilyen expedíciókra fogják őt használni, de hogy miért, az is kiderül, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Avril Lavigne és a Complicated.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálat.

0: csekkolni készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: Elindult a sárga barack szezon a Borbáskertben. Minden nap 9 és 18 óra között vásárolhatsz friss termést a 63-as főút 88-as kilométerénél. A Borbáskert ültetvényein előre meghirdetett időpontokban szedd magad lehetőség is vár. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetesrend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patikat többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Folyamatosan öntözik a fiatal fákat Székesfehérváron. Több száz kisgyermek kezdi az új nevelési évet. Esti sebes vonat segíti a hazajutást a Velencei tó mellől. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Folyamatosan gondoskodnak a közterületi növények vízpótlásáról Székesfehérváron. A tartós szárazság miatt a városgondnokság kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek öntözésére. A frissen ültetett fákhoz hetente kétszer jutnak el a parkfenntartók, ilyenkor 50-70 literrel töltik fel az öntöző zsákokat, vagy a fák körül kialakított tányérokat, adta hírül a város oldala. Az egynyári virágágyásokat és a kiemelt parkokat csepegtető rendszer látja el, a dézsás növényeket pedig kézzel locsolja. Az öntöző autók tartályait több helyen furtkutakból töltik fel, így nem ivóvizet használnak. A városgondnokság arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, a lakók környezetében is segítsen a növények locsolásában. Még vannak szabad férőhelyek a székesfehérvári bölcsödékben és óvodákban. A tavaszi beiratkozást követően a bölcsödékben 252 kisgyermeket vettek fel, így össze már 389-ről gondoskodnak az önkormányzati intézményekben, tájékoztat a város oldala. Az óvodákban várhatóan 672 új óvodás érkezik, szeptembertől pedig 2633-an járnak majd ezekbe az intézményekbe. Az óvodák átlagos kihasználtsága 86%-os. A bölcsödék jelenleg még mintegy 30, az óvodákban pedig körülbelül 150 szabad férőhely várja a családokat. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Nyári menetrendi változás lépett életbe a vasúti közlekedésben. A MÁV tájékoztatása szerint augusztus 30-áig a hétvégi és ünnepnapi menetrend szerint közlekedő esti Balatonfüred, Budapest déli sebes vonat, Agárd-Gárdony, Velencefürtő, valamint Velence állomáson is megáll. A változtatás célja, hogy a késő esti órákban könnyebb legyen a hazautazás a Velencei tó térségéből Budapest felé. Utazás előtt érdemes tájékozódni az aktuális menetrendekről.

0: Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hűvös reggelek után fokozatos felmelegedés kezdődik, egyre több napsütésre számíthatunk. A hétvégén már térségünkben is 30 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy humanoid robot meghódította az egyik vulkánt, és hogy mire fogják még használni az expedíciók során ezt a robotot, ki fog derülni. És természetesen a legjobb zenéket is hozom a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori. Július 9-e van, csütörtök elmúlt hét, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és Brian Adams közösével indulunk.
1: Best FM,

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük, nálunk pedig a nosztalgiázásból nincsen hiány, ugyanis a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a For the Coast és az Ain't No Sunshine, na meg most Avril Lavigne és a Complicated szól itt a legjobb zenék között a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a kegyetlen szerelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 9-e van, csütörtök. A névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt Tom Hanks-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel hamarosan folytatom, hogy jól induljon a reggel. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a TLC csapata, a No Scrubs.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Már lehet licitálni Szoboszlai Dominik aláírt mezére. A pangóvíz kedvez a szúnyogok szaporodásának. Megnyílt a Velencei Halászpark. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Jótékonysági árveréssel lehet licitálni Szoboszlai Dominik dedikált mezére. Az aláírt darabra július 17-ig lehet ajánlatot tenni a Telekom oldalán. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya a Telekomosok Fesztiválja székesfehérvári nyitó rendezvényén írta alá a mezt. A licit teljes bevételét a Fejér megyei esélygyermekvédelmi és gyermeksegítő alapítvány kapja, írja a Város oldala. A támogatásnak köszönhetően a Fejér vármegyei gyermekotthonok lakói sport eszközökhöz juthatnak, emellett aktív, mozgásos programokon is részt vehetnek, amelyekkel élményekkel gazdagíthatják a nyári szünetüket. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az okánnak. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Új közösségi térrel gazdagodott Velence. Megnyílt a velencefürdői Cserje utcai kikötő mellett kialakított halászpark, amely pihenő és találkozóhelyként várja a helyieket, valamint a tóhoz érkező kirándulókat és kerékpárosokat. A fejlesztés a velencei tó halászhagyományait idézi meg, miközben korszerű kikapcsolódási lehetőségeket kínál, írja a Velencei Híradó. A területen árnyas fák, virágágyások, csónakformájú padok, valamint egy halászháló szárító pergola is helyet kapott. A kerékpárút mellett fekvő pihenőhely kialakításánál a természetközeli és fenntartható megoldásokra helyezték a hangsúlyt. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hűvös reggelek után fokozatos felmelegedés kezdődik, egyre több napsütésre számíthatunk. A hétvégén már térségünkben is 30 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of a legjobb zenék, ez volt Fábián Juli és Zoo Hacker közösen Like a Child. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk majd a témáinkkal, 8 óra után itt lesz velem a Farmer Nadrágok kis zsebének története, aztán 9 óra után pedig a sportrovatban nem másról lesz szó, mint a Ferencvárosról, hisz indul az Európa Liga selejtező sorozata a Fradi számára, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, például itt lesz velem hamarosan Nelly Furtado és az I'm Like a Bird, most viszont Petsz Small felvételét indítom, ez a Feel Good, itt a Best Time.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: 8 óra lesz, friss hírek, információk, aztán pedig érkezik a Farmer nadrágok kis zsebének története, és természetesen a legjobb zenéket is hozom a következő órába az ébredés és a napindítás mellé. A Simply Red már biztos, hogy itt lesz velem, a Starszal érkezik majd az együttes.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
6: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
7: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
2: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtized

0: tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthorták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Nőtt az utasszám a székesfehérvári közösségi közlekedésben. Éjszakai, vasúti karbantartás lesz a városban. Hőkupola alakíthatja az időjárást. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nőtt a helyi buszközlekedés utasforgalma Székesfehérváron. A város közgyűlése elfogadta a közösségi közlekedés tavalyi jelentését. A beszámoló szerint az elmúlt 7 évben 7%-kal többen utaztak a városi buszokon, mint egy évvel korábban. A diák és felnőtt bérletek értékesítése szintén bővült, a jegy- és bérleteladásokból pedig 30 millió forinttal nagyobb bevétel származott, mint 2024-ben. Az önkormányzat a lakossági és munkáltatói visszajelzések alapján tovább fejleszti a hálózatot, valamint a menetrendet. Ősszel új midibuszok érkezhetnek, amelyek Marosegy és Öreghegy kiszolgálását segíthetik, közölte a város oldala. Emellett korszerűsítik az utastájékoztatást, és várhatóan még idén bevezetik a bankkártyás fizetés lehetőségét a buszokon. Éjszakai vasúti karbantartás várható Székesfehérváron. Júliusban több alkalommal is dolgoznak a Székesfehérvár-Komárom vasútvonalon. A szakemberek a városban július 13-a és 15-e között végeznek pályakarbantartást. Július 13-án pedig a Jégcsarnoknál található Raktár utcai vasúti átjárót lezárják. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a karbantartás zajjal járhat, ezért a környéken élők türelmét és megértését kérik. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
2: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hűvös reggelek után fokozatos felmelegedés kezdődik, egyre több napsütésre számíthatunk. A hétvégén már térségünkben is 30 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori péntek ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül, ugyanis július 9-e van csütörtök, és ebben az órában a farmer nadrágokon lévő kis zsebnek jön a története, és persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Király Viktorral indulunk, ez a szóló!
1: Best FM!

0: just don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi aprópénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák, a munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett oda varva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz. Okosabbak lettünk, úgyhogy elengedjük ezt a sztorit, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a sava meg a borsa, ugyanis a Salt and Pepper-t hozom majd a suppal, a folytatás pedig arról szól, hogy Rómát se egy nap alatt építettük fel, úgyhogy türelmet kívánok mindenkinek a reggeli autózáshoz, majd beírunk a munkahelyre, nélkülünk úgyse kezdődik el.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Kavarog, mi pedig kavargunk a mai napba bőven-bőven előre, ugyanis mindjárt 8:30 lesz, de azt hagyd mondjam el, hogy július 9-e van csütörtök, és természetesen a Lukréciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar-díjas színész Tom Hanks-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Folytatom majd hamarosan a legjobb zenékkel, csak egy kicsi szünet jön, a hírek után meg itt lesz velem rögtön majd az Ace of Base és a Life is a Flower.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Folyamatosan öntözik a fiatal fákat Székesfehérváron. Több száz kisgyermek kezdi az új nevelési évet. Esti sebes vonat segíti a hazajutást a Velencei tó mellől. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folyamatosan gondoskodnak a közterületi növények vízpótlásáról Székesfehérváron. A tartós szárazság miatt a Városgondnokság kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek öntözésére. A frissen ültetett fákhoz hetente kétszer jutnak el a parkfenntartók, ilyenkor 50-70 literrel töltik fel az öntöző zsákokat, vagy a fák körül kialakított tányérokat, adta hírül a város oldala. Az egynyári virágágyásokat és a kiemelt parkokat csepegtető rendszer látja el, a dézsás növényeket pedig kézzel locsolja. Az öntöző autók tartályait több helyen furtkutakból töltik fel, így nem ivóvizet használnak. A Városgondnokság arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, a lakók környezetében is segítsen a növények locsolásában. Még vannak szabad férőhelyek a székesfehérvári bölcsödékben és óvodákban. A tavaszi beiratkozást követően a bölcsödékben 252 kisgyermeket vettek fel, így össze már 389-ről gondoskodnak az önkormányzati intézményekben, tájékoztat a város oldala. Az óvodákban várhatóan 672 új óvodás érkezik, szeptembertől pedig 2633-an járnak majd ezekbe az intézményekbe. Az óvodák átlagos kihasználtsága 86%-os. A bölcsödékben jelenleg még mintegy 30, az óvodákban pedig körülbelül 150 szabad férőhely várja a családokat. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Nyári menetrendi változás lépett életbe a vasúti közlekedésben. A MÁV tájékoztatása szerint augusztus 30-áig a hétvégi és ünnepnapi menetrend szerint közlekedő esti Balatonfüred, Budapest déli sebes vonat, Agárd-Gárdony, Velencefürdő, valamint Velence állomáson is megáll. A változtatás célja, hogy a késő esti órákban könnyebb legyen a hazautazás a Velencei tó térségéből Budapest felé. Utazás előtt érdemes tájékozódni az aktuális menetrendekről. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hűvös reggelek után fokozatos felmelegedés kezdődik, egyre több napsütésre számíthatunk. A hétvégén már térségünkben is 30 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

Best FM a legjobb zenék Michael Bublé és az I Believe You után annyit hagyáruljak el, hogy a sportrovatban mi fog történni a következő órában. Az Európa Ligai selejtező sorozat indul, és a Ferencváros is szerepel benne, úgyhogy a Fradiról lesz szó, hogy hogyan áll neki ennek a szezonnak, meg természetesen a legjobb zenék is szólnak. Ebbe az órába is van még bőven hátra időnk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Nelly és a Ride With Me, na meg most Robbie Williams, ez a No Regrets, itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik, ugyanis indul az Európai Liga selejtező sorozata a mai napon, és a Ferencváros bizony szerepel benne, úgyhogy megnézzük, hogy mi újság a Fradi házatáján, hogy állnak neki ennek a szezonnak, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, ezek szólnak majd túlnyomó többségben. Itt lesz velem Whitney Houston és a My Love Is Your Love majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kreszt egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcsos hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mészkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az

0: A szúnyogok szaporodásának. Megnyílt a Velencei Halászpark. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jótékonysági árveréssel lehet licitálni Szoboszlai Dominik dedikált mezére. Az aláírt darabra július 17-ig lehet ajánlatot tenni a Telekom oldalán. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya a Telekomosok Fesztiválja székesfehérvári nyitó rendezvényén írta alá a mezt. A licit teljes bevételét a Fejér megyei esélygyermekvédelmi és gyermeksegítő alapítvány kapja, írja a Város oldala. A támogatásnak köszönhetően a Fejér vármegyei gyermekotthonok lakói sporteszközökhöz juthatnak, emellett aktív, mozgásos programokon is részt vehetnek, amelyekkel élményekkel gazdagíthatják a nyári szünetüket. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
1: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az okánnak. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
0: Új közösségi térrel gazdagodott Velence. Megnyílt a velencefürdői Cserje utcai kikötő mellett kialakított halászpark, amely pihenő és találkozóhelyként várja a helyieket, valamint a tóhoz érkező kirándulókat és kerékpárosokat. A fejlesztés a velencei tó halászhagyományait idézi meg, miközben korszerű kikapcsolódási lehetőségeket kínál, írja a Velencei Híradó. A területen árnyas fák, virágágyások, csónakformájú padok, valamint egy halászháló szárító pergola is helyet kapott. A kerékpárút mellett fekvő pihenőhely kialakításánál a természetközeli és fenntartható megoldásokra helyezték a hangsúlyt. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hűvös reggelek után fokozatos felmelegedés kezdődik, egyre több napsütésre számíthatunk. A hétvégén már térségünkben is 30 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És 9 óra után mindig egy kicsi sport, és a mai napon az Európa Liga selejtező sorozat indulásával foglalkozunk, ugyanis a Fradi is szerepel benne, és pályára is fog lépni a mai napon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Július 9-e van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a kezdés pedig Jerry Halliwell-é. Ez a Michiko Latino.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse, a Beléd szerettem, ez van, és a sportrovat következik, amiben a Fradit házatájékára látogatunk el, ugyanis mai napon kezdetét veszi az Európa Liga selejtező sorozata, és ott bizony a Fradinak helyt kell állnia, és az első ellenfér meg is van, a szerb Vojvodina ellen kell majd pályára lépni. Az első mérkőzés ma ott van Újvidéken, aztán a második mérkőzést tartják majd egy héttel később 20 óra 15-kor, egyébként a mai meccs majd este 20 órakor látható, és bizony-bizony a Fradinál megérkezett az új edző, úgyhogy ez egy újdonság lesz majd, hogy hogyan fog szerepelni a magyar csapatkapitány, és hát arról nem is beszélve, hogy rengeteg érkező van, és rengeteg távozó, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez a csapat hogyan lesz összerakva. A mai napon minden esetre szurkolunk nekik is, mint ahogy az Etónak is, akik a BL sorozatban mutathatják meg, hogy mit tudnak, csak hát túl kell lenni a selejtezőn ott nekik is. Na mindegy. Szóval ennyit a sportról, jöjjenek a legjobb zenék. Érkezik Amy Winehouse hamarosan, a folytatás viszont a Backstreet Boys-é. Ez a We Have Got It Going On, itt a Besten. Yeah.

Best FM a legjobb zenék, Jack Redditch és a No Matter után érkezik az a Sean Paul, aki nemrégiben egy hatalmas nagy koncertet tolt itt Budapesten, és hát zseniális volt. Most is olyan energiái vannak, mint egyébként amilyen régen is, úgyhogy most az oldalán ott van Beyoncé is, és meghallgatjuk a Baby Boy-t itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek az infók, friss hírek, utána pedig természetesen folytatjuk, átlépünk a délelőttbe, és a legjobb zenéket azért hozom, hogy jól teljen a munkaidői csütörtökön is. Itt lesz velem a következő órában hangulatfelelősként Britney Spears, a Crazy-vel érkezik majd a Csajszi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nőtt az utasszám a székesfehérvári közösségi közlekedésben. Éjszakai vasúti karbantartás lesz a városban. Hőkupola alakíthatja az időjárást. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nőtt a helyi buszközlekedés utasforgalma Székesfehérváron. A város közgyűlése elfogadta a közösségi közlekedés tavalyi jelentését. A beszámoló szerint az elmúlt 7 évben 7%-kal többen utaztak a városi buszokon, mint egy évvel korábban. A diák és felnőtt bérletek értékesítése szintén bővült, a jegy- és bérleteladásokból pedig 30 millió forinttal nagyobb bevétel származott, mint 2024-ben. Az önkormányzat a lakossági és munkáltatói visszajelzések alapján tovább fejleszti a hálózatot, valamint a menetrendet. Ősszel új midibuszok érkezhetnek, amelyek Marosegy és Öreghegy kiszolgálását segíthetik, közölte a város oldala. Emellett korszerűsítik az utastájékoztatást, és várhatóan még idén bevezetik a bankkártyás fizetés lehetőségét a buszokon. Éjszakai vasúti karbantartás várható Székesfehérváron. Júliusban több alkalommal is dolgoznak a Székesfehérvár-Komárom vasútvonalon. A szakemberek a városban július 13-a és 15-e között végeznek pályakarbantartást. Július 13-án pedig a jégcsarnoknál található Raktár utcai vasúti átjárót lezárják. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a karbantartás zajjal járhat, ezért a környéken élők türelmét és megértését kérik. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hűvös reggelek után fokozatos felmelegedés kezdődik, egyre több napsütésre számíthatunk. A hétvégén már térségünkben is 30 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, együtt töltjük a munkaidőt, így július 9-én csütörtökön. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori és a legjobb zenék gondoskodnak a hangulatunkról. Itt lesz például velem Britney Spears a Crazy-vel, meg a Sugar Babes Overload-ja is szól. A kezdés pedig segélyéké, ez az It Wasn't Me, rádiózzunk együtt délig.
0: Best FM.

még megismer. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Wave és Marsalkó Dávid közöse, ha valaki mondta, szép napot kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Tom Hanks-et köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy a munka jól teljen. Itt lesz például velem Britney Spears és a Crazy hamarosan, a folytatás viszont a Top ezé. Ez a New Millennium, itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

is time for change. For change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a KLF, most egy rövid szünet következik, aztán érkezik Justin Timberlake, nem akárkivel az oldalán, a pop divájával, Madonnával, és szól majd a 4 Minutes rövidesen a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig jön a mai utazásunk utolsó órája, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Gwen Stefani lesz például a hangulat felelős, a Turn a Beat Around-dal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb csapásokat mért az amerikai légierő Iránra. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán

0: tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a NAV tájékoztatása szerint nem okozott problémát, a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
1: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
0: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord, a borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban, ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, a szél néhol megélénkül, megerősödik, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható, északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz, 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még ki kell bírni ezt az egy órát, az ebéd szünetig, de itt vannak a legjobb zenék, amik gyorsan elpörgetik majd az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, na erről gondoskodtam. Itt lesz például velem Gloria Estefan, na meg a Jamiroquai is hozza majd a kéntett hitet, a kezdés pedig a csajok kedvence Taylor Swift, jön a You Belong With Me.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és a Groove House közöse, a Miért lettél más, és a folytatásban visszarepülünk a 90-es évek világába, méghozzá egy funky buliba látogatunk el, és aki a segítségünkre lesz ebbe, az nem más, mint CG Louise, ez az R to the A, most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Soapy B, Hawkins és a Right Beside You. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a születésnaposok között a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Tom Hanks-et, a névnaposok pedig a Lucréciák. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig érkezek. Van még hátra ebből az órából, bár most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Mark Anthony és az I Need to Know.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Lady Gaga. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita toppant be ide a stúdióba, és ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb holnap reggel ébredünk majd itt a Besten.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait, ma még lehet cserélni a szakok sorrendjét a Felvi-ben, körültekintően előzzük a mezőgazdasági gépeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter megismételte azt is, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Gyásznapot hirdettek az ukrajnai Odesszában, miután az orosz hadsereg éjjeli légitámadásaiban 4 meghaltak és 6 ember megsérült. Herszonban 1 ember vesztette életét, és 5 civil, köztük mentősök sebesültek meg. A támadásokban civil létesítmények, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Tegnap ukrán drónok egy oroszországi olajszivattyú állomásra mértek csapást 1500 kilométerre a határtól. Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehet.

0: utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arról ír, hogy a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nincsenek ilyen gépek, de a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon gyakoriak. A munkagépek lassan haladnak, ezért torlódhat mögöttük a forgalom, csak jól belátható útszakaszon körültekintően nagy oldaltávolságot tartva előzzük meg őket. Mezőgazdasági járművel bárhol lehet közlekedni, ahol azt nem tiltja a KRESZ. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Észak-keleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Észak-keleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt kívánok mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy a mai délutánt is együtt töltjük, isteni zenéket hozok, remek slágereket a 90-es, 2000-es évekből, a kedvenc időszakunkból. Itt lesz a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing, de jön majd Will Smith, a TLC, most pedig a Black Eyed Peas indít, jön a Where Is The Love?

Best FM a legjobb zenék. Sajnos egy szomorú hírrel indul a mai délután, ugyanis 75 éves korában elhunyt Gaynor Hopkins, alias Bonnie Tyler énekesnő. Rengeteg csodás dalt köszönhettünk az énekesnőnek, például a Total Eclipse of the Heart-ot, vagy az It's a Heartache-et, ami nagyon-nagyon nagy kedvencem volt már gyerekkoromban is. A 70-es években indult a karrierje, és állítólag ezt a rekettes, ezt az igazán jellegzetes rekettes hangját annak köszönheti, hogy volt egy hangszám műtéte, ami után az orvos eltiltotta hetekre az énekléstől, ő viszont egyáltalán nem bírta ezt ki, nagyon türelmetlen volt, és nem tartotta be az előírásokat, úgyhogy így maradt a hangja. De ez volt talán, ami őt igazán jellemezte, és az érzelmes dalait. Úgyhogy az egyik nagy kedvencünkkel, az It's a Heartache-kel itt a Best FM-en is búcsúzunk, Bonnie Tyler-től.

0: Best FM a legjobb zenék. Ha ma is járműre szállnak, vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig bárki bármit lát az ország útjain, jöhet az info ma is a 0620-55-55-155-re. Korábban kigyulladt egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél már minden sáv járható, viszont két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok pedig a külső sávot el is foglalják, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, Csorna Győr csomópontban az egyes főúton keresztül kikerülheti még a balesetet. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ma is lát valamit az utakon, megköszönöm, hogyha informál engem is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy Ricsi kit érdekel dala zárta ezt az órát, pár perc múlva pedig a legfrissebb híreket hallgatjuk, mert mindjárt egy óra, aztán a Gossip nyitja majd az órát. Move in the right direction.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs megállás, jövő héten is ülésezik a parlament. Fokozott ellenőrzés a kőrisrontó bogár miatt. Elhunyt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet, így hétfőn szavazhatnak róla a képviselők. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhatnak a honatják. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben.

0: amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk, ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Elhunyt Bonnie Tyler, a Velszi énekesnő halálhírét családja jelentette be, közölte a BBC. Bonnie Tyleren nemrég egy sürgősségi műtétet hajtottak végre, ami jól sikerült, de állapota válságos volt. Számos világsláger kapcsolódik a nevéhez, mint az It's a Heartache vagy a Holding Out for a Hero. Az énekesnő idén Magyarországon is fellépett volna egy európai turné keretében. Bonnie Tyler 75 évet élt. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Hát most majdnem pénteket mondtam, de addig még egy napot kell várnunk, hogy elindíthassuk a hétvégét, de azt hiszem ma már hangolódhatunk rá. Én Majoros Rita vagyok, a Gossip dalával már nyitom is az órát, jön egy igazán pörgős dal, ez a Move in the Right Direction, megalapozza a délutáni jó hangulatot.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Pont a Best FM oldalán olvasom, egyébként bestfmbudapest.hu, hogyha valakit érdekel, hogy a digitális detoxikálás jót tesz a pszichének és a társas kapcsolatoknak. Erre hívja fel a figyelmet többek között természetesen Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa. Rengeteg érdekesség van egyébként ebben a cikkben, de így a digitális detox jutott eszembe a mai délután témájának, és elgondolkodtam azon, hogy vajon én mennyit bírnék ki a telefonom nélkül, hány órát, vagy akár hány napot, hogyha digitális detoxról van szó, és bevallom őszintén, szerintem nem olyan sokat. Biztos, hogy idegesítene, hogy mondjuk valaki nem tud elérni, vagy valakit én nem tudok elérni, vagy talán főképp ez, hogy mondjuk a családom nem tud elérni, vagy én nem tudom őket elérni, nem tudják, hogy mi van, bár mondjuk ezt nyilván előre is meg lehet beszélni, ha valaki digitális detoxot tart. Na de kinek milyen kapcsolata van ezzel? Próbálta már valaki ezt a digitális detoxot akár hosszabb időre, vagy van úgy, hogy mondjuk este 6 után leteszik a telefont, és már egyáltalán nem is nyúlnak hozzá, nem olvasnak híreket, nem néznek képeket, nem is fotóznak, stb. Stb. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalatokra. 0620 55 55 155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk, mert egyébként a cikket olvasva rájöttem, hogy nagy valószínűséggel nekem is szükségem lenne rá. Úgyhogy jöhetnek a tapasztalatok, és akár a tippek is, mellé pedig isteni zenék a folytatásban. Eminem, The Real Slim Shady, előtte pedig az ikonikus csajcsapat a 90-es években. Spice Girls, See You Be There, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, sokan vannak ma is az utakon, jövök a legfrissebb útinfókkal. Budapesten baleset történt a Blaha Lujza téren, a Rákóczi út Erzsébet körút kereszteződésében, úgyhogy ott kell némi dugóra és egy kis fennakadásra számítani, de a Budapesten autózók figyeljenek, a Budapest Parknál is, mert a Soroksári úton baleset történt. A Soroksári út Kvassai Jenő út kereszteződésénél. De kaptam infót a Könyves Kálmán körútról is, hogy baleset történt a Gyáli úti felüljárónál, ott kicsivel a Népliget előtt, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki bármerre jár az ország útjain és lát valamit, akkor megköszönöm, hogyha jelentkezik az infokkal. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-György csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, úgyhogy a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, a Csorna-György csomópontban az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet. Valamint a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávban két autó ütközött. A 36-os kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, úgyhogy emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra a délutánból, mindjárt délután 2 óra, és valahogy egy picit elfogyott a lendület, legalábbis több hallgató ezt jelezte nekem az SMS falunkon, hogy hát igen, ebéd után megittek a kávét, és egy kicsit felpörögtek, felvették újra a munkafonalát, de ez így kettőig valahogy egy kicsit kezdett kifújni, és van még azért 2-3 óra hátra a munkaidőből, úgyhogy segítsek egy kicsit a következő órában koncentrálni. Én mindent megteszek, higgyék el. Most pár perc lazítás, és aztán indulunk a Safri Duóval. Jön a Baja Baja. 2-kor hírek, aztán itt lesz majd Halott Pénz is Ola Helénával, és a Szétszeretlek.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Agrárkamara, javításhoz való jog, itt vannak a friss kormány döntések. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Villányi Eszter vagyok. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány az uniós pénzekhez kapcsolódva. Ez támogatja az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita és Magyar Éva ismertették a friss kormány döntéseket. Ezek között szerepel az is, hogy a kormány átülteti a magyar jogba a javításhoz való joguniós szabályait. Ez minden termék gyártóját arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsa a termékek javítási lehetőségét. Több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetés után döntöttek az Agrárkamara működésének átalakításáról. Emellett arról is beszámoltak, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához mintegy 26 milliárd forintot tesz a kormány a távhőkasszába. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentálható.

0: támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Sixon mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. A Hungaromet jelezte, hogy múlt éjjel több helyen is 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. A hírek végén mondom, hogy milyen idő várható a folytatásban. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy állnak a digitális detoxal? Van, hogy mondjuk pár órára le tudják tenni a telefont? 0-20-55-55-155. Tényleg nagyon kíváncsi lennék erre. És hogy kinek mi a tapasztalata, vagy akár a tipje azoknak, akik hát ezt még kevésbé tudják betartani. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 2 óra és 4 perccel Szafridó indít.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap témája a digitális detox. Erről egyébként egy nagyon érdekes cikket olvashatnak a bestfmbudapest.hu oldalon. Na de a kérdés pedig az, hogy ki mennyit bírna ki mondjuk a telefonja nélkül? Milyen szituációban tudjuk otthon hagyni, ha egyáltalán meg tudjuk tenni? Ilyesmire gondolok. Eszter azt írja, bevallom, 2 óránál tovább nem nagyon bírnám. A telefonom, a naptáram, a bankkártyám, a fényképezőm és a fél életem. Ha otthon marad, inkább vissza is fordulok érte, sőt, ideges is leszek. Laci azt írja, munkaidőben muszáj nálam legyen, de hétvégén simán leteszem. Ha elmegyünk peccázni, egész nap rá se nézek. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Nóri azt írja, őszintén az első fél órában biztos 100-szor nyúlnék a zsebembe. Ez már reflex, de lehet, hogy nekem is szükségem lenne rá. Én teljesen egyetértek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki hogy áll ezzel a digitális detox dologgal? Illetve úgy egyáltalán a telefonokkal. Mennyire nyúlunk hozzájuk, mennyire tudjuk otthon hagyni, ha mondjuk csak a boltba ugrunk le. Van ilyen? Jöhetnek az üzenetek, a tippek, tanácsok és persze a tapasztalatok is. Mellé pedig a kompakt diszkó és a Te meg én slágere, előtte egy igazi vérbeli csajcsapat a 90-es évekből. Ez az En Vogue, a dal pedig a My Love-n. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, a jó időben már valaki például a Balatonra tart, de az M5-ös autópályán is tessék figyelni, mert a határ felé Inács és Örkény között burkolatot javítanak az 51-es és az 52-es kilométerek között. Mozgóterelés mellett zárták a belső és a leállósávot. A munkavégzés mögött a torlódás a 3 kilométert is meghaladta. Távolabb Kecskemét térségében pedig a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlátépítés miatt a külső és a leálló sáv is zárva van. A kialakult dugó itt is már legalább a 3 kilométert is meghaladta. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt várom az üzeneteiket. Ha bárki bármerre jár és információja van az utakról, köszönöm, hogyha ide ír, vagy esetleg fölhív, annak még jobban. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
2: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezd be a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Folyamatosan öntözik a fiatal fákat Székesfehérváron. Több száz kisgyermek kezdi az új nevelési évet. Esti sebes vonat segíti a hazajutást a Velencei tó mellől. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folyamatosan gondoskodnak a közterületi növények vízpótlásáról Székesfehérváron. A tartós szárazság miatt a Városgondnokság kiemelt figyelmet fordít a zöld felületek öntözésére. A frissen ültetett fákhoz hetente kétszer jutnak el a parkfenntartók, ilyenkor 50-70 literrel töltik fel az öntözőzsákokat, vagy a fák körül kialakított tányérokat, adta hírül a város oldala. Az egynyári virágágyásokat és a kiemelt parkokat csepegtető rendszer látja el, a dézsás növényeket pedig kézzel locsolja. Az öntöző autók tartályait több helyen furtkutakból töltik fel, így nem ivóvizet használnak. A Városgondnokság arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, a lakókörnyezetében is segítsen a növények locsolásában. Még vannak szabad férőhelyek a székesfehérvári bölcsödékben és óvodákban. A tavaszi beiratkozást követően a bölcsödékben 252 kisgyermeket vettek fel, így össze már 389-ről gondoskodnak az önkormányzati intézményekben, tájékoztat a város oldala. Az óvodákban várhatóan 672 új óvodás érkezik, szeptembertől pedig 2633-an járnak majd ezekbe az intézményekbe. Az óvodák átlagos kihasználtsága 86%-os. A bölcsödékben jelenleg még mintegy 30, az óvodákban pedig körülbelül 150 szabad férőhely várja a családokat. Elindult a jelentkezés a fehérvári lecsófőző vigasságra. Már lehet nevezni az idei eseményre, amely szeptember 12-én lesz. A város legnagyobb gasztronómiai programjára cégek, magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek augusztus 26-áig regisztrálhatnak, tájékoztat az FMC. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát is. Nyári menetrendi változás lépett életbe a vasúti közlekedésben. A MÁV tájékoztatása szerint augusztus 30-áig a hétvégi és ünnepnapi menetrend szerint közlekedő esti Balatonfüred, Budapest déli sebes vonat, Agárd-Gárdony, Velencefürdő, valamint Velence állomáson is megáll. A változtatás célja, hogy a késő esti órákban könnyebb legyen a hazautazás a Velencei tó térségéből Budapest felé. Utazás előtt érdemes tájékozódni az aktuális menetrendekről. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hűvös reggelek után fokozatos felmelegedés kezdődik, egyre több napsütésre számíthatunk. A hétvégén már térségünkben is 30 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Nagyon vidám, kellemes csütörtök délután kívánok Önnek. Július 9-e van. Hogyha van Lukrécia vagy Marina nevű ismerősen rokona, akkor dobjon neki egy boldog névnapot. Ez itt a mikrofonnál Nagy Deci, a folytatásban egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét. Úgyhogy már is kezd, Justin Timberlake.
5: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a New Level Empire és Wolf Kati közöse szólt az elmúlt percekben, ez volt a Nem Elég. Akinek pedig sosem elég a fociból, őt várják holnap délelőtt egy nyílt kapus mérkőzésen Székesfehérváron. A Videóton FC Fehérvár felkészülési edzőmeccsére várja a szurkolókat, amelyen a szombathelyi Haladást fogadják délelőtt 10 órától. Az NB2-es Liga 2026-27-es szezonjára már javában zajlik a felkészülés, és a Vidi eddig 3 edzőmérkőzést játszott, a Nagykanizsával, a BVST Zuglóval és a Péccsel. Zárt kapuk mögött viszont a holnapi összecsapást már a szurkolók is megtekinthetik. 9:30-kor lesz a kapunyítás, a drukkerek pedig a 2-es kapun keresztül léphetnek be a stadionba, és az alleláton foglalhatnak helyet. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek bestjeit szeretnék dalolni, vagy ezekkel szeretnék bemelegíteni a hangszálaikat a holnapi drukkolásra, például George Michael slágerével. Jön már is a Too Funky!

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az Animal Cannibals-tól szóltat ülünk a vonaton az elmúlt percekben. Hát akár a vonaton ül, akár ha vasútállomáshoz közel, vagy a vágányok közelében, akkor biztosan hallja majd azokat az éjszakai munkálatokat, amelyeket ebben az időszakban végeznek a MÁV szakemberei. A környék lakóinak megértését és türelmét kéri a szolgáltató. A Székesfehérvár Komárom vasútvonalon ugyanis több időpontban és több állomást érintően zajjal járó éjszakai munkavégzésre kell számítani. Ugye ezen a héten a bodajkiak hallhatták ezen munkálatokat, jövő héten pedig Székesfehérváron folytatódik majd a karbantartás. Ehhez kapcsolódóan pedig július 13-án hétfőn 8 órától 15 óráig le is zárják Székesfehérváron a Raktár utcai vasúti átjárót, de a zajokra egyébként egészen 15-ig kell számítani. Na meg a munkagépek jelenlétére az állomásokon, illetve az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál is a lakosság megértését és türelmét kérik. Én pedig arra kérem, hogyha ezen kívül van még közlekedési infója a térség útjairól, akkor azt ne tartsam magában, hanem dobjon róla egy üzit. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

Rádió 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Az általány adózóknak egy nagyon fontos határidőre kell figyelniük, hiszen július 13-a a második negyedéves bevallás határideje. Ez egyben a negyedévre vonatkozó járulékok és előleges befizetésének határideje is. Persze sokan nagyon nehezen ülnek oda a gép mellé, hogy ezeket az adminisztratív dolgokat elkészítsék, viszont nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni. Nyugdíjasként, illetve külföldön biztosított általány adózóként nem merül fel negyedéves bevallási kötelezettség. Ennek részleteiről a Nemzeti Adó és Vámhivatal weboldalán is talál infókat, illetve az ügyfélszolgálatokon is lehet érdeklődni, akár itt Székesfehérváron, a Mátyás Király körúton található irodájukban. Én viszont arról érdeklődnék, hogy mi a helyzet most így csütörtökön délután Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjain, úgyhogy tegye meg, hogy dob egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztal. 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Repül az idő.
2: Repül az idő, repül az idő, repül az idő. Minden mi bánt elengedem.
1: Az órát pedig Tájó Krusz kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
7: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
8: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
9: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
0: Reklámot hallottak.
10: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: Már lehet licitálni Szoboszlai Dominik aláírt mezére. A pangóvíz kedvez a szúnyogok szaporodásának. Megnyílt a Velencei Halászpark. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jótékonysági árveréssel lehet licitálni Szoboszlai Dominik dedikált mezére. Az aláírt darabra július 17-ig lehet ajánlatot tenni a Telekom oldalán. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya a Telekomosok Fesztiválja székesfehérvári nyitó rendezvényén írta alá a mezt. A licit teljes bevételét a Fejér megyei esélygyermekvédelmi és gyermeksegítő alapítvány kapja, írja a Város oldala. A támogatásnak köszönhetően a Fejér vármegyei gyermekotthonok lakói sport eszközökhöz juthatnak, emellett aktív, mozgásos programokon is részt vehetnek, amelyekkel élményekkel gazdagíthatják a nyári szünetüket. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
12: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
11: Új közösségi térrel gazdagodott Velence. Megnyílt a Velencefürdői Cserje utcai kikötő mellett kialakított halászpark, amely pihenő és találkozóhelyként várja a helyieket, valamint a tóhoz érkező kirándulókat és kerékpárosokat. A fejlesztés a Velencei tó halászhagyományait idézi meg, miközben korszerű kikapcsolódási lehetőségeket kínál, írja a Velencei Híradó. A területen árnyas fák, virágágyások, csónakformájú padok, valamint egy halászháló szárító pergola is helyet kapott. A kerékpárút mellett fekvő pihenőhely kialakításánál a természetközeli és fenntartható megoldásokra helyezték a hangsúlyt. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hűvös reggelek után fokozatos felmelegedés kezdődik, egyre több napsütésre számíthatunk. A hétvégén már térségünkben is 30 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után már folytatódik is a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en, amely pörgés forgásban, amely robogásban olyan fantasztikus előadók lesznek itt velünk, mint Blake Shelton és Gwen Stefani. Tőlük pörög majd a Nobody But You, de itt lesz Curtis és Király Viktorral, és a Mehet a tánc című dallal, most pedig Tayo Cruz kezd, ez a Troublemaker.
10: 101.8 és 90.4 Best FM.

Best FM. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Tegnap startolt el, és egészen vasárnapig várja a bulizni vágyokat az idei F-Pod Fesztivál Sukoron, az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozója az 50. születésnapját ünnepli, éppen ezért nagyon is sokan kíváncsiak rá, amely megnövekedett utas számra a MÁV is felkészült. Több délutáni és éjszakai járatot is megállítanak Kápolnásnyéken, hogy segítsék a bulizók hazajutását akár az éjszakai órákban, akár a hajnali órákban. Kápolnásnyéken ugyanis nem csak a nappali vonatok, hanem a bagoly vonatok is megállnak a fesztivál ideje alatt. Így innen Budapest és Székesfehérvár irányába is könnyebb lesz hazajutni. Aztán ezzel le is zárul az F-Pod velencei tavi története, hiszen költözik a rendezvény, és most már a szervezők azt is bejelentették, hogy Esztergomban lel otthonra a 2027-es fesztivál. Életünk legjobb zenéi viszont itt a Best FM-en leltek otthonra, hiszen itt pörgetjük őket 0-24-ben megállás nélkül, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem, amikor is Ellie zenél. Ez a Two Times.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Folytatódik a Múzeum Talks elnevezésű rendezvény a Szent István Király Múzeum szervezésében. Ez egy kerekasztal beszélgetés, amelynek fókuszában most a sport áll, hiszen Szent II. János pápa köztudottan sokat tartózkodott a természetben, túrázott és kajakozott is, amely eszköz egyébként meg is tekinthető a múzeum tárlatán. A kerekasztal vendégei pedig ezúttal a székesfehérvári sportéletből kerültek ki, így Vörös Zsuzsanna olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok, kétszeres Európa bajnok öttusázó, illetve Fidel László olimpiai ezüstérmes ötszörös világbajnok kajakozó lesz a vendége, Tóth Norbert kurátornak és Jankovics Marcell özvegyének, Rubovszki Évának. A programon a részvétel díjtalan, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak a rendház épületbe a főutca 6-os szám alá jövő héten csütörtökön 16:30-kor. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják önt, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol úgy érezheti, hogy repül az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 3555 525.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Szerintem azzal nem lehet vitatkozni, hogy az egészségünk megőrzése, illetve a betegségek megelőzése mindig nagyon fontos legyen. Bármilyen évszak, még nyáron a tikkasztó hőségben is. Figyelnünk kell arra, hogy a táplálkozásunk és a mozgásunk egyensúlyban legyen, a test és a lélek egyensúlyban legyen. Ezért pedig Székesfehérváron nagyon-nagyon sokat tehetünk, hiszen tavasszal és ősszel például városrészi szűrőnapokra várják az érdeklődőket, a székesfehérvári egészségfejlesztési iroda szervezésében pedig sok-sok tanácsadáson és felkészítő tanfolyamokon vehetünk részt. Így például holnap ingyenes gyógytorna tanácsadásra várják az érdeklődőket, ma pedig 18 órától ingyenes jóga óra érhető el az online térben, és hogyha megyünk visszafelé a hét napjain, akkor pedig szerdánként több időpontban online dietetikai tanácsadással is készülnek, amely programok részleteiről az FI közösségi oldalán is talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéiről talál infókat, és hallgathatja meg őket, hogyha 101.8-ra és a 90,4-re hangol, ahol a folytatásban az All For One zenél.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Másként látom.
2: Más fontos, másként látom, ugyanazt innen.
1: Az órát pedig a Pussycat Dolls kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elindult a sárga barack szezon a Borbáskertben. Minden nap 9 és 18 óra között vásárolhatsz friss termést a 63-as főút 88-as kilométerénél. A Borbáskert ültetvényein előre meghirdetett időpontokban szedd magad lehetőség is vár. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
4: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
5: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
8: Új ülőgarli túrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarli túra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak.
9: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Nőtt az utasszám a székesfehérvári közösségi közlekedésben. Éjszakai, vasúti karbantartás lesz a városban. Hőkupola alakíthatja az időjárást. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nőtt a helyi buszközlekedés utasforgalma Székesfehérváron. A város közgyűlése elfogadta a közösségi közlekedés tavalyi jelentését. A beszámoló szerint az elmúlt 7 évben 7%-kal többen utaztak a városi buszokon, mint egy évvel korábban. A diák és felnőtt bérletek értékesítése szintén bővült, a jegy- és bérleteladásokból pedig 30 millió forinttal nagyobb bevétel származott, mint 2024-ben. Az önkormányzat a lakossági és munkáltatói visszajelzések alapján fejleszti a hálózatot, valamint a menetrendet. Ősszel új midibuszok érkezhetnek, amelyek Marosegy és Öreghegy kiszolgálását segíthetik, közölte a város oldala. Emellett korszerűsítik az utastájékoztatást, és várhatóan még idén bevezetik a bankkártyás fizetés lehetőségét a buszokon. Éjszakai vasúti karbantartás várható Székesfehérváron. Júliusban több alkalommal is dolgoznak a Székesfehérvár-Komárom vasútvonalon. A szakemberek a városban július 13-a és 15-e között végeznek pályakarbantartást. Július 13-án pedig a Jégcsarnoknál található Raktár utcai vasúti átjárót lezárják. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a karbantartás zajjal járhat, ezért a környéken élők türelmét és megértését kérik. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
11: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek, ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
10: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, csapadékra továbbra sem kell számítani. A szél többfelé élénk lesz, helyenként erős lökések is kísérhetik. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hűvös reggelek után fokozatos felmelegedés kezdődik, egyre több napsütésre számíthatunk. A hétvégén már térségünkben is 30 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak az 5 órási hírek, amik után már robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90,4-en, és igaz, ami igaz, csak 6 óráig lehetünk már csak együtt, így kettesben, de 18 órától DJ Whiteboy vált majd, és indul vele a Best FM Night Shift, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani, már csak azért is, mert a Pussycat Dolls
9: is csajok kezdenek. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Zsida Fantomja után Kossuth Díjas gitárosunkkal, énekesünkkel, zeneszerzőnkkel menjünk tovább, ő pedig nem más, mint Tolcsvai Béla, aki évtizedek óta a nemzeti kultúra és a hagyományok elkötelezett őrzője. Az ő szereplésével valósul meg az Emlékparki nyár holnapi programja. A hazaszeretet, a nemzeti összetartozás és a magyar kultúra kerül fókuszba a következő esten, amely holnap délután 18 órakor kezdődik majd. Viszont most nem a Kemben, hanem a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum díszudvarán. A zenés, verses, prózai előadáson Meleg Vilmos és Molnár Julianna nagyváradi színművészek, illetve Tolcsvai Béla lépnek majd a színpadra. Az eseményre a belépés díjtalan, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjeit hozzuk önnek minden nap, és játsszuk megállás nélkül 0-24-ben, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Nali Furtado kapcsolgatta itt nekünk a villanyt az elmúlt percekben. Ez volt a Turn of the Lights. A Székesfehérvári Városgondnokság munkatársai pedig locsolgatnak, méghozzá nagyon-nagyon szorgosan, heti kétszer öntözik meg a fiatal fákat. Folyamatos az öntözés a közterületeken, annak érdekében, hogy a nyári időszakot könnyebben vészeljék át ezek a kis fák. A parkfenntartók mintegy 50-70 liter vízzel töltik fel az öntöző zsákokat, hiszen évről évre egyre forróbbak és szárazabbak a nyarak, ez pedig nagyon megviseli a növényeket. A Városgondnokság kis teherautóin ilyenkor egy-egy köbméteres tartály található, de van olyan nagyobb autó is, amin 2 köbméteres tartály szállítható, sőt most már 3 nagy 5000 literes tartállyal felszerelt autó is dolgozik a fák öntözésén. Emellett több ponton is locsolási célra fúrt kútból töltik az autók tartályait. A Városgondnokság emellett viszont a lakosság segítségét is kéri az öntözésben, így hogyha valakinek van lehetősége arra, hogy a lakókörnyezetében öntsön vizet a növényekre, vagy azt látja, hogy az öntözőzsákok leürültek, akkor adjon nekik vizet. Ne sajnálja tőlük, ezzel csak jót teszünk nekik. Olvasható a Város weboldalán. Na de mi sem sajnáljuk az időt itt a Besten arra, hogy minél több jó zenét játszunk le önnek, méghozzá a legjobbakat, a 90-es 2000-es évek bestjeit, amik közül ebben az órában még biztosan hozom a Rizalkix slágerét is, itt lesz a Down with the Trumpets, a folytatásban pedig a The Bieber zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Yes.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Rizzle Kicks slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan érkezik DJ Whiteboy, és ő foglalja el a stúdiót, indul vele a csütörtök esti Night Shift. Így most azzal a trióval köszönök el, amelyet Cikora Robi alkot a Valmaros fiúkkal, akik szintén megkezdték a nyári fesztiválos időszakot, aztán Milo jól le is esett az egyik színpadról, mert hogy megbotlott, szerencsére. Megvizsgálták, jól van, nincs nagyobb baj, de hát jó lenne, hogyha a srácok vigyáznának magukra. Na tőlük pörög a balatoni lány, én pedig holnap 3-kor jövök újra, remélem, hogy velem tölti majd a pénteki perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek!

0: 108 és 90,4. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90,4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem kötelező az EB utaló. Újabb invazív bogár jelent meg itthon. Kigyulladt egy görög vadász gép Zakynthoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EB utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EB utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasútfejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek két megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/órás közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízható menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak, később pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Idehaza is megjelent a kőris rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakynthoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
3: Best FM, a legjobb zenék.

És aki a Nightshift-tel, a Nightshift-es lemezlovasokkal, Nightshift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Nightshift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 06255555 Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt, több a mezőgazdasági gép az utakon, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a kommunikációs főosztályvezető.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jó a belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, a felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök ideiglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már többfelé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A Kylie Minogue dokumentumfilm megvan-e? Láttad-e
4: nincs
3: már?
4: Nincs még, White Boy, de azért járok ide egyébként be hozzád, hogy mindig hallok valami szépet és jót.
3: Hát most is csak annyit tudsz velem hallani, hogy van egy ilyen, még én sem néztem meg, de hogy állítólag nagyon jó, nem megúszós, mindenről beszél, és hát ilyen olyan archív felvételek vannak benne.
4: Ez lett volna a kérdésem, hogy vannak-e benne archív felvételek?
3: Hát a teljes...
4: Tábortűznél Jason Donovannal való andalgás.
3: Igen, éneklik a börtönablakában a gitárra. Igen, és hát szegény megboldogult Michael Hutchins is, ugye az Inexis énekes. Hát ugye innen jutott eszembe, hogy ő is még benne van. Hát ugye
4: már összeraktam innentől kezdve. Ugye,
3: én nem, jó, persze, azért. Na azért a pop bulvárral azért te is képe vagy a 90-es évekből. Szóval azt mondják, egyébként, hogy nagyon-nagyon jó. Úgyhogy érdemes.
4: Egy újabb házi feladat, már úgy érzem, hogy fel is lett adva, nem, White Boy?
3: Legyő kedves.
4: De azért egy 60 perc dance-eset mixelhetnék.
3: Persze, azt hiszem, a jövő hétig kérdezem. Na, még egy órán keresztül, ahogy Ivi is mondta, dance egészen 8-ig itt a Best-en.
0: A

0: És hát az új Kylie Minogue, vagy hát most már annyira nem úgy, mert aztán májusba került fel a Netflixre, hát az új Madonna album megvan-e?
1: Hallottam, és már meg is rendelt, mármint azt hallottam, hogy megjelent, és hát megrendeltem.
0: Nem hallottál vele? Nem. Nagyon sikerült?
1: Nem. Tehát én ezt most úgy gondoltam, hogy megjön a lemez, mert ugye Bakelit lemezen is megjelent, vagy megfog, mert ugye ez a rendelésnél nem derült ki, hogy már kézzel fogható, hogy te szoktad mondani. Vagy pedig ezt így megrendeltem, és akkor majd egyszer csak megjön. Minden esetre megrendeltem, és én majd gondoltam, hogy otthon szépen nyugodt körülmények között felrakom a drága kis tűmet, és akkor úgy meghallgatom. Ez a terv.
0: Utóbbi napok, vagy utolsó napok, vagy erőt küldjét, tehát ilyen Martin Garrix, meg ilyen nagy ágyukat azért ő beszippantott erre.
1: Igen, sokáig ez erről ment állítólag a közbeszéd, így a pop szakmán belül, hogy vajon kiket húzott be erre az albumra, hogy kikkel fitelget ő.
0: Hát azt tudom,
1: mert
0: hogy
1: ez azért elég kérdéses volt.
0: Azt tudom, hogy terve volt a Britney, aztán ráadásul Madonna mondta maga, hogy ő szeretne még egy ugye duettet.
1: Igen, ez már nem az első.
0: A Me Against the Music után.
1: Igen.
0: Csak hát aztán ugye, hát, hogy a Britney ugye volt egy kis ittas vezetés, elvonó. Igen. Ez az nem nagyon jött az
1: össze. Hát popstárok rögös útját járta.
0: Igen, ez a pop szakma, úgyhogy lett helyette ugye Sabrina, vagy nem helyette, de azért lett Sabrina Carpenter, lett ugye Martin Garrix. Kíváncsi vagyok. Meg amire még inkább kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy...
1: Lesz a turné, fogadjuk.
0: Pontosan.
1: Annyira ismerem a White Boys.
0: Pontosan, és hát a Cherről jutott eszembe, igen, hogy azért ugye 63 a Madonna, vagy talán 64 valahogy, tehát hogy még azért látjuk, hogy ezt azért meg tudják ugrani. Persze. A 60 fölött is.
1: Hát a Tina Turner jóval idősebben is meg tudta ezt ugrani, úgyhogy pontosan. Azért mondom.
0: Pontosan.
1: Mi szurkolunk.
0: És itt van egy picike, vagyis mondjuk csak ellenérzésem, hogy akik látták a Celebration turnét ugye tavaly előtt, a 40 éves karrierjének az összefoglaló turnét.
1: Én a te szemeddel láttam.
0: Ez vagy én sem láttam, de hogy azt mondták, hogy nagyon jó volt. Tehát egy picikét féltek attól, hogy amit ott az Instán művel a Madonna, hogy azt majd fölviszi a színpadra, és kellemetlen lesz.
1: Igen.
0: Nem volt kellemetlen, tehát nagyon jó volt.
1: Nem volt eséskelés, sem.
0: Ez még csak egy esés, azt hiszem, hogy pont volt.
1: Na jó, hát ez belefér.
0: Nem próbált 60 pluszosan úgy csinálni, mint hogyha mindig 30 éves lenne. De most amióta megint, amit művel az Instagramon, az most megint kellemetlen, szóval, hogy most érzedem, és akkor mi lesz akkor, hogy most nekifut-e ő még egyszer, vagy nem.
1: Mi szurkolunk, White Boy, nem? Legyünk tényleg ezügyben is.
0: Én abszolút.
1: Pozitív irányban.
0: Igen, és hogyha lesz Madonna világkörüli turné, akkor az klasszik az a turné, amit mindenkinek el kell menni, meg kell nézni, mert ki tudja, hogy lesz-e még egy.
1: Már aki befér a stadionba, ugye bár.
0: Ugye, meg akinek van jegye, és igen, aztán el is
1: meg
0: menni
1: rá.
0: Nem én szoktam.

0: Miller.
1: Örges, de dátumok a Timikém miatt még elfelejtjük, mert
2: ez
1: aztán
2: meg... teljesen speciális hét, Sándor.
1: Na, mutasd!
2: De komolyan.
1: Mutasd, mondja.
2: Akár is, akár, de innen már megyek is a város szívébe, a Horvárba. Jó, hát azért általában pénteken szoktam lenni. A csütörtök az nálam nagyon ritka. Aztán pénteken egy magárendezvényen leszek. Szombaton pedig irány Zalaegerszeg, de nem a megszokott kis rezidenciám, hanem délutántól játszom egy ilyen strandbulin, aminek elsődleges célja egyébként a pancsoláson kívül az, hogy ételeket kóstolhatnak ott a kedves vendégek, meg italokat. Tehát ez egy ilyen gasztronómiai élmény elsősorban.
1: Tólig az mit jelent időben?
2: Délután 2-től egészen hajnal 2-ig, és ezt 4 lemezlovas nyomja le. Ezt én délután leszek egyébként a Mánáti Petivel, és utána még Szejfer Zsolt és a Kül Tomi is, úgyhogy érzed ebből az ívet?
1: Abszolút, hát mindannyiukat csokoltatom így a messzi távolból is.
2: Úgyhogy és mindeközben medencézés, evés, ivás, ahogy a május elsőjei videóban elmondják tanult kollégáink, ugye?
1: Jók a programok, ez igen. A lényeg, a többit hagyjuk.
2: Ennyi.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Azért egy fél mondatban emlékezzünk meg Imréről, az orákulumról.
2: Na,
1: hát ugye? Mert hogy most jutott eszembe, hogy mész innen ugye a Borbárba, és én is ugye múltkor aztán úgy alakult, hogy az EFI helyett voltam szombaton.
2: Szerencsére ráértél.
1: És hát itt nincs tévé. Hát nem lehetett nézni a meccset közben. Jó, nyilván tudom az okát, meg persze.
2: Igen.
1: De hogy hát akkor te hogy fogod a mai meccset akkor nézni? Mert hát ugye, aki még emlékszik rá, de hát akkor frissítsük fel. Te gyakorlatilag megjósoltad, hogy Franciaország, Spanyolország és az angol csapat, ők ott lesznek a legjobb 80, és hát ott vannak.
2: Igen, tehát őket tartom egyébként továbbra is a legesélyesebbeknek, és hogy közülük melyik nyerne, ez nyilván, ez már szerintem kiszámíthatatlan. Tehát ott tényleg ilyen másodperc tört részén múlik a dolog, egy-egy villanás, egy-egy hiba is abból történő ellentámadás. Szóval, de ezt gondolom, aki nézi, ezt folyamatosan látja, hogy itt tényleg ezek már annyira erős csapatok. Hát nézd meg az afrikai csapatokat, mit művelnek. Iszonyatosan teherbíróak, nagyon tudnak futni, és jó bajnokságokban játszanak, tehát technikásak is.
1: Na, szóval... tessék, de akkor a szombat. Ott egy jó norvégi Anglia lesz, azért ott nehéz. Vagy Anglia, egyértelműen neked?
2: Nem.
1: Ugye, most már
2: azért... És ráadásul szerintem nagyon hasonlót játszanak, ugyanúgy, ami problematikus volt a spanyol-portugálban is. Hogy annyira hasonló a két csapat szerintem.
1: Hogy nem értek egymásra.
2: Azért nagyon hasonló az egész futballjuk, úgyhogy szerintem futballjuk, tessék, megint így mondom. Néha legyen miből belekötni, vagy hogy semmi nem kapaszkodtál rá a futballra? Tudod, hogy futball, meg tudod, ez amikor ezen
1: poénkodtunk. A szavaidat, jó, nem én csak a hozzáértésedet csodálom.
2: Szóval a spanyolok a kedvenceim, a franciákat tartom a legesélyesebbek továbbra is, és az angolok bármire képesek. És ezt mondtam akkor is, és ezt tartom is.
1: Ez így. Az angolok mondtanak, mint te.
2: Igen?
1: Hát ez bármire képes vagy.
2: Azt hittem olyan fehérbőrűek, mint én, tudod, mert nem járnak a napra, hogy megégjenek.
1: Figyelj, járjál napra, nem hosszú ez a nyár sem. Egy dolgot kérek szépen, hogy egy picike szünetet ma jövő csütörtökön is tartsál, ugyanígy 7 és 8 között a napozásban. Jó, várunk ide vissza.
2: Azt hittem, hogy ezt mondod, hogy olyan jó képű vagyok, mint a Harry Kane, tudod?
1: De ezt már annyiszor megbeszéltük, Imre, most miért akarod, hogy most itt nagy nyilvánosságot.
2: Hagyjuk ezt, de mi
1: zenéljünk. Na, köszönjük szépen, jövő csütörtök, várunk vissza.
2: Köszönöm, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Rekord hideget mértek hajnalban. Újra felbőgnek a traktorok hajtóbeszörményben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átláthatóbbá tenné az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi között ez is elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött, ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztettek. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csaknem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Veszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyermekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamás Nébesen úram, az intézmény főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
2: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 kiaszalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égés plasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházban ezeket a fiatalokat.
1: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón mindössze 3,9 fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csúcs dőlt meg. Újra dübörögnek a traktorok hajdúböszörményben. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a hajdúsági expót, amelyhez idén is kapcsolódik a Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és a Kelet-Magyarországi Agrárfórum. A szakmai programokon az asszályról, az öntözésről és a mezőgazdasági helyzetről is szó lesz. A látványos versenyen pedig 5 európai országból érkező, több ezer lóerős traktorok mérik össze erejüket. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tudjuk jól, hogy mi történt legutóbb, amikor Janet Jackson és Justin Timberlake karnyújtásnyira voltak egymástól. Letépődött Janet Jackson fél melltartója, ami miatt elkezdték alkalmazni a csúsztatott élő közvetítést, és ami miatt állítólag megszületett a YouTube. A Senorita és a That's the Way Love Goes érkezik majd egymás után a következő órában itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
2: That's the way love.
3: That's the way love.
4: That's the way love goes.
5: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ez a Night Shift Night Boy-jal.
5: Best FM. A legjobb zenék.

Stefan a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Ja, Robbie Williams a Millenniummal.

Best FM a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtette el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a legelső kislemezét is, a Just a Little More Love-ot is. Ez jön most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Sting 1993-as Shape of My Heart című dalára 10 évvel később valamiért nagyon rákattantak az angolok, mert hogy ugyanabban az évben a Sugar Babes és Craig David is feldolgozta ezt a dal, de amíg a Sugar Babes csak tényleg simán egy feldolgozást csinált, addig Craig David magát Stinget is meg tudta nyerni maga mellé, és így született meg a Shape of My Heartból a Rise and Fall.

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultra Nothing a Freevel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem kötelező az e-beutaló. Újabb invazív bogár jelent meg itthon. Kigyulladt egy görög vadászgép Zakynthoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az e-beutalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az e-beutalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Tüntetést hirdetett a Fidesz a Sándor palotához, a demonstrálók az alaptörvény tervezet módosítása ellen tiltakoztak. Több felszólaló is bírálta a tervezetet, amely egyebek között megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, korlátozná az országgyűlési képviselők ciklusainak számát és módosítaná több alkotmányos intézmény szabályait. Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt. Beszédében úgy fogalmazott, szerinte a tervezet sérti a jogállamiságot. Az alaptörvény módosításáról várhatóan jövő héten dönt az országgyűlés. Idehaza is megjelent a kőris rontókarcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakynthoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Super Bowl Halftime Showhoz hasonlatos félidei minikoncertet terveznek az idei futballvilágbajnokság döntőire, amelyben fellép majd többek között a BTS, Madonna és Shakira is. A két hölgy nálunk is érkezik a következő órában, Shakira a Lokát, Madonna pedig az American Pie hozza majd 9 és 10 között.
3: Ez a Night Shift a Best

megjelenik 40 év, és most már múlt hét óta 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyúlt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, The Best Time.

Best FM a legjobb zenék. Volt lehetőség pár alkalommal élőben megnézni a Maroon 5-ot idén nyáron Európában. A mai pont az utolsó, most éppen Sevillában lépnek fel. Aztán utána irány Mexikó, Brazília, és október közepétől megint az Egyesült Államokban koncertezik majd a Maroon 5. Jön a She Will Be Loved.

Best of a legjobb zenék jön az Outro Lugar, ami szabad fordításban azt jelenti, hogy egy másik hely, de a dal eredeti a Stevie Wonder-féle Another Star, ugye azt jelenti, hogy egy másik csillag, ami a csillagokat illeti, ma egészen felhőmentes az ég, szóval lehet csillagokat bámulni. Holnap már egy picit több lesz a felhő, cserébe melegebb is lesz, olyannyira, hogy még az UVB sugárzás is kritikus szintre emelkedik. 29 fokos nappali maximumra számítsunk mindenhol pénteken, ami aztán szombaton még 3 fokkal emelkedik, akkor már 32 fok.

Bestefem a legjobb zene, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarolt. Aztán Lutris a McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdolta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Interaktív azbeszt térkép készült, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök ideiglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A futball világbajnokságon szombaton lesz legközelebb főszerepben Anglia, akkor majd Norvégiával játszanak a legjobb négy közé jutásért. Nálunk viszont angol óra lesz, már nem úgy, hanem úgy, hogy rengeteg brit érkezik 10 és 11 óra között. Jerry Halliwell, IMF, Jamiroquai, M-People.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Ma este 8-tól lépett életbe az a korlátozás, amely érinti az Olofalmes sétány, a Berón-Angyalai utcát, az Állatkerti körutat és a Kóskároly sétány. Rendezvény miatt lesznek ezek a korlátozások érvényben egészen 11.

helyre és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Fem a legjobb zenék, mikor jön már az új album, mikor jön már az új album, mert hogy az új albumról egyébként már a tavalyi koncerten is rengeteg kitűnő dalt játszottak, szóval most már tényleg itt lenne az ideje, hogy az emberek otthon is tudják csuma hangerőn hallgatni az új Jamiroquai dalokat, és felkészülni rendesen a koncertre, hogy együtt lehessen énekelni azokat, és pont úgy, mint ezt a klasszikust, jön a Little L és a Jamiroquai-t a Westen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Az én drága Tomi barátom annyira szintévesztő, de tényleg, hogy amikor ki kellett volna kölcsönözni a vörös és feketét Stendhaltól, akkor a vörös és fehéret vette le a polcról a könyvtárban. A vörös és fehér az nálunk is lesz a mai utolsó órában. A vöröset majd a Simply Red képviseli a Something Got Me Started-el, a fehéret pedig Horváth Tamás a fehér hollóval.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red. Something.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift 5-ból. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Stefem a legjobb zenék. Többek között a Groove Armada, Léos Busvaka és Simon Pegg. Igen, a színész Simon Pegg lesz majd Fatboy Slim előzenekara, aki 4 nap egymás után fog majd bulit tartani a Brightoni tengerparton. Július 16, 17, 18 és 19. Így a 4-en együtt biztos, hogy megint meg lesz a 4 millió ember, mint 2002-ben. Jön a Praise You, itt a Vesztem!

Best FM, a legjobb zenék vége a csütörtöknek, vége a Night Shiftnek. Holnap pénteken Night Shift Extra. Hangya csatlakozik majd hozzám, úgyhogy funkival indítjuk a péntek estét és a hétvégét. Jön Vez, és az Alan, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen